90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás, délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

elég nagy erőnyomás. Száguld a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 17-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Új elnöke van a Baranya vármegyei közgyűlésnek. Ezen a hétvégén rendezik a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ülést tartott csütörtökön a Baranya vármegyei közgyűlés, ahol új elnököt választottak, miután Őri László korábban bejelentette lemondását. A testület új elnöke Nagy Csaba, a Fidesz vármegyei elnöke lett, közölte a baranyai önkormányzat. Az újonnan megválasztott vezető legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseket sikeresen le tudják bonyolítani az önkormányzatok, és fontos cél az is, hogy a TOP Plus program rendelkezésre álló csaknem 11 milliárd forintos szabad forrásából tovább tudjanak fejlődni a baranyai települések. Csaknem 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. A szervezet csütörtökön azt közölte, 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatására összesen 91 millió forint felajánlás érkezett a lakosságtól. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban élő fiatalok számára bentlakásos és napközis táborokat, illetve élményprogramokat szerveznek. Emellett a felajánlott támogatásból a kapaszkodó programra is fordítanak egy összeget. Kezdeményezte egy pécsi önkormányzati képviselő letartóztatását a rendőrség, közölte a Baranya vármegyei főügyészség. A képviselőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, miután sajtóhírek szerint több száz gram kristályos anyagot találtak nála. A képviselőt és társát a napokban Búj közelében tartóztatták fel egy rendőri ellenőrzés során. A gyanú szerint Budapestről szállítottak drogot Pécsre, azért, hogy azt itt értékesítsék. Az ügyben a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját. Ezt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők. Lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. 8. alkalommal rendezik meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen főzőverseny, koncertek, hagyományőrző és gyermekprogramok, népviseleti szépségverseny, illetve kézműves vásár is várja a látogatókat. Emellett a belváros több pontján is lehet majd kóstolni változatos dunamenti halételeket. Lesz egy óriás akvárium is, ami édesvízi halakat mutat be. A fesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos weboldalán. A tervezett ütemezésnek megfelelően halad a mohácsi Széchenyi tér felújítása. A város önkormányzatának közlése szerint július 20-án hétfőn a tér iskola felőli oldalán 3 egyenként 14 méter magas kandelábert bontanak el. Emiatt vasárnap délután 3 órától a Széchenyi téri parkoló egy részét lezárják. A jármű tulajdonosoktól azt kérik, az érintett területről vigyék el autóikat, és a munkák befejeztéig ne parkoljanak a területen. Színpadfedést telepítettek Komlón, a közösségek háza mögötti szabadtéri területen. A szerkezet felállítása egy 10 éves terv megvalósulása. A fejlesztést elsősorban a nyári koncertsorozat hívta életre, de a fedett színpad helyszínt biztosít majd a kaptár egyéb programjainak, a komlói bányásznapok hivatalos fogadásainak, illetve árnyékolást nyújt a nyári napközis táborok szabadtéri foglalkozásaihoz. Az elmúlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a fővárosban és Debrecenben is a kimutatási határ felett volt az örökítő anyag mennyisége, a koncentráció viszont mindenütt az alacsony tartományban maradt. A központ közlése szerint az eredmények alapján nem zárható ki, hogy a koronavírus fertőzések száma lokálisan enyhén emelkedik majd a következő időszakban. Megvan a dátum, idén szeptember 26-án rendezik a Gőzgombóc Fesztivált Geresdlakon. A településen immár 19. alkalommal szervezik meg a programot, melyen újra lesz gőzgombóc készítő verseny, emellett gyermekműsorok, tánccsoportok és fúvós zene is várja a közönséget. A szervezők már közzétették a részletes programot, ebből az is kiderül, a rendezvény este a Magna Cum Laude koncertjével és utcabállal zárul. Szalmonella fertőzés miatt a fogyasztóvédelem azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Riva márkájú instant tésztaétel kivonását a forgalomból. Az intézkedés minden ízesítésre és kiszerelésre érvényes. A hatóság nyomatékosan felhívta a fogyasztók figyelmét, akinek van otthon Riva márkájú instant leves vagy tésztalevese, az ne fogyassza azt el. A terméket vigye vissza a vásárlás helyére, ahol azok árát a forgalmazó köteles visszatéríteni. Beton villanyoszlopot döntött ki egy személyautó szerda este Pécsett a Malomvölgyi úton. A baleset azért történt, mert a jármű vezetője elveszítette uralmát autója felett, írja a katasztrófavédelem. A karambol következtében az oszlop a járműre borult. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a mentősök a sofőrt a helyszínen ellátták, az áramszolgáltató szakemberei pedig feszültségmentesítették és eltávolították a sérült oszlopot. Ismét keresik az év madarát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a honlapján azt írja, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúbik versenyez a címért. A lakosság közülük választhatja ki a 2027-es év madarát. A voksokat az Egyesület hivatalos honlapján keresztül lehet leadni július 31-éig. Az oldalon a madarakat is bemutatják közelebbről. Az év madara program célja az, hogy a széles közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Edzőmeccsen találkozott szerdán a Szentlőrincese és a PTE Peac labdarúgó csapata. A találkozón 2-0-ás szentlőrinci győzelem született. A gólszerzők Rideg Bálint és Kumbertalan voltak. A bajnokság jövő hétvégén indul. A Szentlőrincre addig még egy felkészülési mérkőzés vár. Július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodót fogadja a csapat a Szentlőrinci sporttelepen. A világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Gasper Okorn szövetségi kapitány már kihirdette keretét. A 18 behívott játékos augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. A keretben ott van az NK Universitas Pécs játékosai közül Lukács Norbert, és a csapattól a nyár elején távozott Meleg Gergő is, írja az MTI. A második csoportkörben a magyarok augusztus 27-én Észtországgal találkoznak, majd augusztus 30-án Szlovéniával meccsel a csapat. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, végre péntek van, július 17-e, sok boldogságot az Elekeknek, az Endréknek és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Max M. Levente vagyok, a Counting Crows zenél már is, és itt lesz még nem sokára Jerry Halliwell, illetve George Michael is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én az Emoji Világnapon. Az első modern emojikat a 90-es évek végén fejlesztették ki Japánban. Maga a szó a japán e, mint kép, és moji, mint karakterszavak összevonásából származik. Az apró piktogramok már a digitális kommunikáció szerves részévé váltak. Gyorsan keresek egy emojit az Amazing dalcímre, amely George Michael-é. Ezzel megy tovább a péntek reggel.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma lesz a héten a legmelegebb, 31-37 fok közé melegszik a levegő. A délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront miatt már kialakulhatnak záporok, zivatarok is újból. Részletek a hírekben, fél hét után Alicia Keys dalát indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új elnöke van a Baranya vármegyei közgyűlésnek. Napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ülés tartott csütörtökön a Baranya vármegyei közgyűlés, ahol új elnököt választottak, miután Őri László korábban bejelentette lemondását. A testület új elnöke Nagy Csaba, a Fidesz vármegyei elnöke lett, közölte a baranyai önkormányzat. Az újonnan megválasztott vezető legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseket sikeresen le tudják bonyolítani az önkormányzatok, és fontos cél az is, hogy a Top Plus program rendelkezésre álló csaknem 11 milliárd forintos szabad forrásából tovább tudjanak fejlődni a baranyai települések. Szalmonella fertőzés miatt a fogyasztóvédelem azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Riva márkájú instant tésztaétel kivonását a forgalomból. Az intézkedés minden ízesítésre és kiszerelésre érvényes. A hatóság nyomatékosan felhívta a fogyasztók figyelmét, akinek van otthon Riva márkájú instant leves vagy tésztalevese, az ne fogyassza azt el. A terméket vigye vissza a vásárlás helyére, ahol azok árát a forgalmazó köteles visszatéríteni. Edzőmeccsen találkozott szerdán a Szentlőrincese és a PTE Peac labdarúgó csapata. A találkozón 2-0-ás szentlőrinci győzelem született, a gólszerzők Rideg Bálint és Kumbertalan voltak. A bajnokság jövő hétvégén indul. A Szentlőrincre addig még egy felkészülési mérkőzés vár, július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodót fogadja a csapat a Szentlőrinci sporttelepen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzár van érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is, gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Forró péntek előtt állunk, 31-37 fok közé melegszik a levegő. Sokat süt a nap, de aztán a délután második felében nyugatról jön egy hideg front, záporokat, zivatarokat hozva. A hétvégén is marad a meleg, változékony idő, és maradnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A Coldplay-en a sor, Adventure of a Lifetime a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra, jöjjenek a legfrissebb információk. Július 17-e péntek, az Elekeket és az Endréket a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, én azt, ha jön, be fogom olvasni. És készülök olyan klasszikusokkal, mint a De La Soldala. Hey, és hozom a New Level Empire-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
5: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Swebzenekar és a Jói Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Számos programmal készülnek a Pintérkert jubileumára. Ma lesz a hét legmelegebb napja. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját. Ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők. Lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. Az elmúlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a fővárosban és Debrecenben is a kimutatási határ felett volt az örökítő anyag mennyisége, a koncentráció viszont mindenütt az alacsony tartományban maradt. A központ közlése szerint az eredmények alapján nem zárható ki, hogy a koronavírus fertőzések száma lokálisan enyhén emelkedik majd a következő időszakban. A világbajnoki selejtező sorozat második csoport körére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Gasper Okorn szövetségi kapitány már kihirdette keretét. A 18 behívott játékos augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. A keretben ott van az NK Universitas Pécs játékosai közül Lukács Norbert, és a csapattól a nyár elején távozott Meleg Gergő is, írja az MTI. A második csoportkörben a magyarok augusztus 27-én Észtországgal találkoznak, majd augusztus 30-án Szlovéniával meccsel a csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzárban érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Jó készülődést, jó utat annak, aki már elindult, és hát jó pihenést kívánok a szabadságolóknak. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában a Totó klasszikusát, az Afrikát is meghallgatjuk majd Carl Wolftól. Jön Kenny Dope és a The Bucketheads a Bombal, de csak a Deep Dish után Flashdance, a Besten, jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 17-én, azon a napon, amelyen 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. Disneyland után pedig irány Afrika, még több érdekesség a mai napról kicsit később. A Totó dalát most Carl Wolf tolmácsolásában halljuk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb, 31-37 fok között a maximum, este hideg front jön nyugat felől zivatarokkal, részletek a hírekben, aztán Michael Jackson és a Remember the Time hozzá el újból a 90-es és 2000-es éveket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ezen a hétvégén rendezik Mohácson a Dunamenti Halfesztivált. Sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8. alkalommal rendezik meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen főzőverseny, koncertek, hagyományőrző és gyermekprogramok, népviseleti szépségverseny, illetve kézműves vásár is várja a látogatókat. Emellett a belváros több pontján is lehet majd kóstolni változatos dunamenti halételeket. Lesz egy óriás akvárium is, ami édesvízi halakat mutat be. A fesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos weboldalán. Új színpadfedést telepítettek Komlón, a Közösségek háza mögötti szabadtéri területen. A szerkezet felállítása egy 10 éves terv megvalósulása. A fejlesztést elsősorban a nyári koncertsorozat hívta életre, de a fedett színpad helyszínt biztosít majd a kaptár egyéb programjainak, a komlói bányásznapok hivatalos fogadásainak, illetve árnyékolást nyújt a nyári napközis táborok szabadtéri foglalkozásaihoz. Ismét keresik az év madarát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a honlapján azt írja, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúbik verseny ez a címért. A lakosság közülük választhatja ki a 2027-es év madarát. A voksokat az Egyesület hivatalos honlapján keresztül lehet leadni július 31-éig. Az oldalon a madarakat is bemutatják közelebbről. Az év madara program célja az, hogy a széles közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzárban érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is, gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délies szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 17-én pénteken. Endre Elek napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 106 évvel ezelőtt ezen a napon született Nils Bohlin, svéd mérnök, az autók hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. 1935-ben ezen a napon született Donald Sutherland, kanadai színészóriás, a Piszkos 12, a MESH, a Kelly hősei, vagy az Éhezők viadala filmek sztárja. 1947-ben a mai napon született Camilla, brit királyné, Károly király felesége. ...1952-ben ezen a napon született David Hasselhoff, amerikai színész, rendező, énekes, a Knight Rider és a Baywatch című sorozatok legendás főszereplője. 1971. július 17 megszületett Jarrett Cords, az amerikai PM Down duó egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek még egyszer. 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Korábban baleset történt az M31-esen az M3-as felé vezető oldalon. Egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval ütközött. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a legfrissebb hírek alatt is. 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, a hírek után folytatjuk többek között a Backstreet Boys-al. És Rúzsa Magdival is. Tartunk tehát egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Számos programmal készülnek a Pintérkert jubileumára. Ma lesz a hét legmelegebb napja. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját. Ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők. Lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. Csaknem 200 000-en támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. A szervezet csütörtökön azt közölte, 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatására összesen 91 millió forint felajánlás érkezett a lakosságtól. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban élő fiatalok számára bentlakásos és napközis táborokat, illetve élményprogramokat szerveznek. Emellett a felajánlott támogatásból a kapaszkodó programra is fordítanak egy összeget. Beton villanyoszlopot döntött ki egy személyautó szerda este Pécsett a Malomvölgyi úton. A baleset azért történt, mert a jármű vezetője elveszítette uralmát autója felett, írja a katasztrófavédelem. A karambol következtében az oszlop a járműre borult. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a mentősök a sofőrt a helyszínen ellátták. Az áramszolgáltató szakemberei pedig feszültségmentesítették, és eltávolították a sérült oszlopot.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzárban érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is, gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól, Like a Prayer. Egyébként Madonna új rekordot állított fel, még senki nem jutott el odáig, hogy a 10. nagylemeze is listavezető pozícióban nyisson. 4 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Július 17, péntek, Endre Elek napja, engem Max Levent-ének hívnak, ez pedig a...
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék, vasárnap VB döntő, és hát ó, a régi szép idők, amikor kinkeservesen végig kellett várni a játékosoknak az első fél idő végét, ivószünet nélkül, aztán alig maradt 15 perc, és már kezdődött is a második fél idő. Na hát most jó nagyokat lehet pihenni a VB döntőben is, sőt, csak ott lehet igazán nagyokat pihenni, mert hogy a fél idei show miatt a 15 perces szünet akár fél órásra is nyúlhat, a színpadon pedig Madonna, Shakira, a BTS és talán még a Coldplay is feltűnik. A menetrend pedig július 18 szombat, este 11 óra Franciaország-Anglia bronzmeccs, és július 19 vasárnap este 9 Spanyolország-Argentina döntő. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Ez pedig már a Basti is lágere, a Pompei itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A meteorológia tegnap még ma estére prognosztizálta az érkező hidegfrontot záporokkal, zivatarokkal. Ez most úgy néz ki, éjszakára csúszik, de hogy pontosan mire számíthatunk és milyen időnk lesz hétvégén, kiderül mindjárt. Jönnek a legfrissebb hírek, 8:30 után pedig ott folytatjuk, ahol az imént abba hagytuk a Backstreet Boys-zal, csak a tengeren innen. Take That, Relight My Fire, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új elnöke van a Baranya vármegyei közgyűlésnek. Napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ülést tartott csütörtökön a Baranya vármegyei közgyűlés, ahol új elnököt választottak, miután Őri László korábban bejelentette lemondását. A testület új elnöke Nagy Csaba, a Fidesz vármegyei elnöke lett, közölte a baranyai önkormányzat. Az újonnan megválasztott vezető legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseket sikeresen le tudják bonyolítani az önkormányzatok, és fontos cél az is, hogy a TOP Plus program rendelkezésre álló csaknem 11 milliárd forintos szabad forrásából tovább tudjanak fejlődni a baranyai települések. Szalmonella fertőzés miatt a fogyasztóvédelem azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Riva márkájú instant tésztaétel kivonását a forgalomból. Az intézkedés minden ízesítésre és kiszerelésre érvényes. A hatóság nyomatékosan felhívta a fogyasztók figyelmét, akinek van otthon Riva márkájú instant leves vagy tésztalevese, az ne fogyassza azt el. A terméket vigye vissza a vásárlás helyére, ahol azok árát a forgalmazó köteles visszatéríteni. Edzőmeccsen találkozott szerdán a Szentlőrincese és a PTE Peac labdarúgó csapata. A találkozón 2-0-ás szentlőrinci győzelem született, a gólszerzők Rideg Bálint és Kun Bertalan voltak. A bajnokság jövő hétvégén indul, a Szentlőrincre addig még egy felkészülési mérkőzés vár, július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodót fogadja a csapat a Szentlőrinci sporttelepen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzárban érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délies szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Melegünk lesz ma, jóval 30 fok fölött a maximum, 30-37 fok között alakul a hőmérséklet országszerte, és jön a hidegfront. Késő délután, kora este, nyugat felől záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb széllökésekkel. Mindez holnapra átvonul felettünk, és folytatódik a változékony, meleg nyári idő. És folytatódik az óra egy újabb 90-es évekbeli slágerrel. Jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do.
1: Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
2: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Arcade Page-ben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Arcade Page nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Újra itt van, a Casino Vintage visszatért. Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak. Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Page Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Page Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

0: legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Számos programmal készülnek a Pintérkert jubileumára. Ma lesz a hét legmelegebb napja. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját. Ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők. Lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. Az elmúlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a fővárosban és Debrecenben is a kimutatási határ felett volt az örökítőanyag mennyisége, a koncentráció viszont mindenütt az alacsony tartományban maradt. A központ közlése szerint az eredmények alapján nem zárható ki, hogy a koronavírus fertőzések száma lokálisan enyhén emelkedik majd a következő időszakban. A világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Gasper Okorn szövetségi kapitány már kihirdette keretét. A 18 behívott játékos augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. A keretben ott van az NK Universitas Pécs játékosai közül Lukács Norbert, és a csapattól a nyár elején távozott Meleg Gergő is, írja az MTI. A második csoportkörben a magyarok augusztus 27-én Észtországgal találkoznak, majd augusztus 30-án Szlovéniával meccsel a csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzár van érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is, gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, július 17-ét mutat a naptár, a mai péntek az Endrék és az Elekek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ebben az órában olyan kedvencekkel készültem, mint a No Doubt féle It's My Life, vagy a Red Hot Chili óriási slágere az Under the Bridge, de érkezik nem sokára Mark Morrison, mindjárt Taylor Swift, az órát pedig a Planet Funk indítja. Chase the Sun, 5 perccel múlt 9, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM,

Ezt a film a legjobb zenék. Nyár van és péntek, és ez egyet jelent azzal, hogy délutántól erős lesz a forgalom újból az M7-esen a Balaton felé, de ha már most is dugó van valahol, vagy nagy isten baleset, várom az infót 0620-55-55-155, ami biztos, hogy jelenleg is óriási a dugó az M1-esen Budapest felé Tatabánya előtt. Jó utat, kitartást! Ez már Mark Morrison dala, a Return of the Mecca Besten.

Best FM, a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers óriási slágere szólt az Under the Bridge. Híd alatt, na de az egy másik dal, szóval a híd alatt hűvös van, és árnyék. Ez jól jöhet ma, mert hogy 30-37 fok közé melegszik a levegő. Kánikula lesz, ugyanakkor estétől hideg front jön nyugat felől, záporokkal, zivatarokkal, erős széllel. A folytatásban pedig egy újabb kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a No Doubt-tól It's My Life, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.

Ezt a fem a legjobb zenék, jön a Balaton dala az őt átúszni készülőkhöz. Itt nélküled, here without you, mert hogy a hétvégére tervezett Balaton átúszás elmarad, de hogy pontosan mikor lesz megtartva, az még nem ismert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha volt már nyaralás, vagy még nem, akkor is utazunk együtt, 10 után, méghozzá a világ körül, a Daft Punkkal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön majd a kompakt diszkó is. Ez lesz a Te meg én, na és a legjobb zenék 10 után is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szwebzenekar és a Joé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Ezen a hétvégén rendezik Mohácson a Dunamenti Halfesztivált. Sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8. alkalommal rendezik meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen főzőverseny, koncertek, hagyományőrző és gyermekprogramok, népviseleti szépségverseny, illetve kézműves vásár is várja a látogatókat. Emellett a belváros több pontján is lehet majd kóstolni változatos dunamenti halételeket. Lesz egy óriás akvárium is, ami édesvízi halakat mutat be. A fesztivál részletes programja elérhető a rendezvény hivatalos weboldalán. Új színpadfedést telepítettek Komlón, a közösségek háza mögötti szabadtéri területen. A szerkezet felállítása egy 10 éves terv megvalósulása. A fejlesztést elsősorban a nyári koncertsorozat hívta életre, de a fedett színpad helyszínt biztosít majd a kaptár egyéb programjainak, a komlói bányásznapok hivatalos fogadásainak, illetve árnyékolást nyújt a nyári napközis táborok szabadtéri foglalkozásaihoz. Ismét keresik az év madarát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a honlapján azt írja, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúbik versenyez a címért. A lakosság közülük választhatja ki a 2027-es év madarát. A voksokat az Egyesület hivatalos honlapján keresztül lehet leadni július 31-éig. Az oldalon a madarakat is bemutatják közelebbről. Az év madara program célja az, hogy a széles közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett a kertvárosban. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát lezárták. Teljes útzár van érvényben a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is, gázhálózati munkák miatt. Folytatódnak a közműépítési munkák az Atinai úton is, itt sávlezárásra számíthatnak a közlekedők. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán ugyancsak közműépítés zajlik, ezen a helyszínen is sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma kánikula lehet. A sok napsütés mellett a délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására felhők jelenhetnek meg az égen, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél sokfelé megélénkül majd, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: közelében.
1: Vesztefem a legjobb zenéjék, a franciák, az angolok, a spanyolok és az argentinok a fókuszban a következő két napban. Holnap bronz meccs, a VB-n este 11-től Franciaország, Anglia, vasárnap pedig a döntő este 9-től Spanyolország, Argentina, de azt hiszem, hogy ezt a négy országot leszámítva, akik a legjobb négy közé jutottak is, a világon mindenhol nagy figyelmet kap a következő két napban a foci. Nálunk pedig az ezredforduló legjobb dalai a fókuszban, most is Daft Punk, Around the World a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elmarad a hétvégi Balaton átúszás a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján. A szervező, a Budapest Sportiroda, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszás a mostani hétvégén nem kerül megrendezésre. Holnap ugyanis egy hidegfront miatt élénk időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható, vasárnap egy újabb közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt újabb erős hullámzás várható. Az esemény tervezett új időpontja július 25 szombat, tehát a következő hétvége. Az új időpont véglegesítése július 23-án csütörtökön esedékes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, pulyka becsinált leves a vajas galuskával. Az A menü harcsapaprikás, kapros túros csuszával és pörccel, a B menü barackos mágiarakás, a C menü csirkecsíkok sajtmártásban brokkolival, mandulás rizzsel. A Paleo menü 3290 forintért, narancsos sárgalé a krémleves, keleti csirke, zellerizsel, brított batáta kockákkal. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kakukkköves, mustáros, csirkeraguleves. Az A menü kapros túros harcsarakot, míg a B menü mákos guba vaníliasodóval. És végül a vegán menü 3290 forintért. Sült paprikás burgonya krémleves, pirított vegán kolbásszal, zöld borsó főzelék hagymás tofukockával. Ez volt a menüajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 30-37 fok közötti kánikulára kell ma készülni, úgyhogy nem csak a CNC Music Factory miatt fogunk izzadni. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Gonna Make You Sweat, és itt lesz Dr. Béres Király Viktorral.
2: Nálam vagy nálad, tudod egyszerre, tíz játék az egész.
3: Mindent a szemnek, mindent a kéznek, látom rajtad én, lesz magadon.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155 rögtön 11 óra. A friss hírek vannak soron, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, pulyka becsinált leves a vajas galuskával. Az A menü harcsa paprikás, kapros túros csuszával és pörccel, a B menü barackos mágia rakás, a C menü csirkecsíkok sajtpártásban brokkolival, mandulás rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, narancsos sárgalé a krémleves, keleti csirke, zellerizsel, pritott batáta kockákkal. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kakukkköves, mustáros, csirkeragúleves. Az A menü kapros túros harcsorakot, míg a B menü mákos guba vaníliasodóval. És végül a vegán menü 3290 forintért. Sült paprikás burgonya krémleves, pirított vegán kolbásszal, zöld borsó főzelék hagymás tofukockával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A közlekedés biztonságról indult társadalmi párbeszéd. Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Szlovákiában, földrengés volt Új-Zélandon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Több civil áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. Odesszát és Herszont érték légicsapások. Legkevesebb hárman életüket vesztették, és több mint tízen megsebesültek. Civil infrastrukturális létesítményeket, óvodát, vallási épületeket és lakóházakat ért találat. A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Igazán változatos a népsor és a stílusok sokassága is, hiszen ebben az órában jön majd az LMC, a Take Me to the Clouds Above-val, ugye egy U2 és egy Whitney Houston mashupja, Desiree és a You Gotta Be, itt lesz Rihanna az SOS-szel, Beyoncé a Bahamán, elsőként pedig a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 DJ jut két napra, így pénteken is lennie kell valakinek. Adásban és a lemezjátszók mögött 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a Nightshipben. A házigazda állandó 6 és 7 között White Boy hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben, méghozzá abban a stílusban, amely az adott naphoz köthető. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop, csütörtökön Dance, szombaton R&B, vasárnap Chill Out Lounge, és ma a szombati rezidens Slim Fit duplázik, úgyhogy R&B szól majd. A hétvége felvezetéseként itt a Best. You gotta be, ez pedig Desiree dala.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha nyár és péntek, akkor az M7-esen a Balaton felé számítani lehet megnövekedett forgalomra. Most pont nem ez a helyzet, mert hogy a Budapest felé vezető oldalon hajtott árokba egy kamion Martonvásárnál, de feltehetőleg a másik oldalon a Balaton irányába a nézelődők miatt több kilométeres a dugó, és lassú a haladás a főváros felé is. Ugyanez a helyzet az M1-esen Tata és Tatabánya között, illetve az M5-ösön Budapest felé, ahol burkolati jeleket festenek Dabas Alberti térségében. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon ott is 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön a hírek után Avril Lavigne dalával Complicated, a Play gombot viszont már Majoros Rita fogja megnyomni. Nagyon jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok és kánikula miatt van figyelmeztetés. Drónokkal is fellép a MÁV a vonatra mászók ellen. Csaló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelent, illetve a viharos szél. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás. Az ország többi megyéjében szintén zivatarok, felhőszakadás és a meleg miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb, itt ugyanis nagy területen van jelen az aszbeszt. A kormány ezért mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét közlekedési bírságról szóló adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a bűnözők. Az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal azt is jelezték, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek délutáni felejthetetlen slágerek most indulnak. Én Majoros Rita vagyok, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, és csodás hétvégét is kívánok, hiszen délután pénteken szerintem ezt már simán lehet kívánni. Az FLM-mel, George Michael-lel és Charlie-vel is azon leszünk, hogy jól érezzék magukat, de most még Avril Lavigne in
0: the... Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, igazán kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Kinek mi a terve? Jöhetnek akár a hétvégi nyári programok a 0-20-55-55-155-re, de hamarosan felteszem a napkérdését és hozok közlekedési információkat. Önök pedig, hogyha járnak, kelnek az ország útjain tényleg bárhol, akkor megköszönöm, hogyha önök is írnak, vagy akár fel is hívnak, ha van infójuk. Elég sokan elindulnak, gyanítom, ma is az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, úgyhogy az M7-esről is várom az infókat, de természetesen mindenhonnan. Jó utat és balesetmentes közlekedést ma is. Élvezzék a legjobb zenéket a Best FM-en. Charlie érkezik mindjárt, és a mindenki valakié. De előtte még George Michael-lel indulunk. Jön a Freedom. Szép napot!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom, ezért már a Komárom és a Tata csomópontok között is torlódásban kell arra szolgatni. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladás, a szakaszos torlódásra számíthatnak. Az áterelt belső sávban még azt írják a hallgatók, hogy lehet autózni folyamatosan, de egyre nagyobb lesz a forgalom a mai délutánon is, úgyhogy tessék mindenkinek ezzel számolnia. Az M1-esen szintén Győr és Lébény között szalagkorlátot javítanak a 133-as kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, jelen pillanatban is 4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kelis és a Trick Me. És jön majd Rózsa Magdi is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
4: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Slim Fit a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágereivel.

Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Fokozott közbiztonsági razzia lesz Budapesten. Indul a dinnye ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyére, ahol a villámlások mellett viharos szél és jégeső is lehet. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás, de országszerte elsőfokú figyelmeztetés van a meleg vagy a zivatarok miatt. 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a Belügyminisztérium Budapesten. A lakossági jelzésekre reagálva indul a razzia, főképp a belvárosi szórakozóhelyek és rákos rendező környékén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón jelezte, a közbiztonsági problémák jelentős része nem csak rendészeti jellegű, hanem összefüggésben állnak hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal vagy más szociális problémákkal, ezért e területek ellátórendszerét is bevonják az akcióba. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégák a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, szép délután, kellemes hétvégét kívánok, így pénteken délután mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is izgalmas slágereket hozok. Tényleg hangolok mindenkit a hétvégére. Rúzsa Magdival, a Lighthouse Family-vel, vagy éppen Robbie Williams Rock DJ-jével. Kelisszel pedig indul az óra is a tánc, már itt is a Trick Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk a hétvége küszöbén. Egészen jó kis nyári időnk lesz most ezen a hétvégén, úgyhogy az a kérdésem, milyen egy tökéletes nyári hétvége? Kinek milyen lenne egy igazán tökéletes nyári hétvége? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a tervek. Vagy esetleg valakinek megvolt már az idei tökéletes nyári hétvége, vagy most lesz? Jöhetnek a tervek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe isteni zenéket hozok a folytatásban is, úgyhogy jön egy kis Solvave és az Ami nem öl meg. Most pedig a Lighthouse Family ikonikus dala, ez a High, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem. Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: veszte fenn a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Egy sávra szűkül, ugye ezen a pálya szakaszon az út, és hát 3-4 kilométeres a torlódás most is. Az ellenkező oldalon a bámészkodók miatt lassul a forgalom az M7-esen, úgyhogy már az M1-M7-es elválástól telítettek a sávok. Az arra haladók mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíveszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombon és a Varázsjel. Pár perc múlva délután 2 óra lesz, akkor pedig majd a friss hírek jönnek. Utána Eve-vel megyünk tovább. Nyit majd a Gangsta Lovin'.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
3: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba!
4: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Joé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celeszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Celeszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Kissé visszaesett a vonatok pontossága júniusban. Körvonalazódik a Szent István program. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok. Ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Ez az adat májushoz képest 2 évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2,5%-kal alacsonyabb. A visszaesést azzal magyarázzák, hogy a vonatok a hónap utolsó harmadában már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő IC interrégió és nemzetközi vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak késés miatt. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balaton Szepedre evezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír. Ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó hangulat és felejthetetlen slágerek. 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Tartsanak velem ebben az órában is, és a legjobb zenékkel. Mindjárt jön a Spin Doctors és a Two Princes, de itt lesz a Pussycat Dolls, a Buttons-szal, a Hooligans pedig a Vér nem válik vízzé dalukkal. Az órát Gwen Stefani és Alicia Keys nyitja. Gangsta Lovin'!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A napkérdése az, hogy kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy nézzünk párat. Anita azt írja, nekem a tökéletes nyári hétvége egy vízparton kezdődik, reggeli kávé a stégen, napközben strand, este pedig egy jó kis grillezés a barátokkal, ennél nem is kell több. Mennyire jól hangzik. Írta Gábor, hogy semmi program, későnkelés, bográcsozás a családdal, aztán egy nagy délutáni sziesta a függőágyban, azt hiszem tökéletes lenne. Hát legyen ilyen a mostani hétvégéd is. 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek már is az üzenetek, mellé pedig isteni zenék. Én ígértem a folytatásban is a legjobbakat. Jön 97 egyik legkülönlegesebb rap slágere Coolio-tól, aki ezúttal nem egy kemény utcai történetet helyez középpontba, és nem egy igazi kemény gangster rapet hallhatunk, hanem egy sokkal érzelmesebb, reményteljesebb dalt azoknak, akik éppen nehezebb időszakon mennek keresztül. See you when you get there, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma délután is az úton lévőknek, és figyelem az M7-es autópályán, mert Budapest felé, tehát a főváros felé, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezerták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Így egy sávra szűkül ez a pályaszakasz, és torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon pedig, hát a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, már az M1-M7 elválástól telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-as főúton Öskü közelében egy autó szalagkorlátnak hajtotta, a 36-os kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sáv van zárva, illetve két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött, Pulánál pedig a 25-ös kilométernél három autó ütközött, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van közlekedési információja bárhonnan az ország útjairól, nagyon köszönöm, hogyha gondol rám, gondol a többi autózóra is, elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
4: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten újabb helyszíneken bukkannak fel az adóhatóság munkatársai. Hétvégén egy hidegfront hatására előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Rendkívüli testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón, ahol az egyik napirendi pont a Komló Sport Kft. Működésének biztosítása volt. Az elmúlt napok egyeztetésének eredményeként olyan költségvetés készült, mely lehetővé teszi, hogy a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat elinduljon az NB1B következő idényében. A működés biztosításához önkormányzati támogatásra van szükség, illetve várják az állami és szponzori támogatások beérkezését is. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját, ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők, lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. Két új, országos szinten is jelentős denevér kolóniát fedeztek fel, civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsett. A Duna-Dráva Nemzeti Park közlése szerint egy ritka és fokozottan védett faj példányai élnek a PTS Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében. A csonkafülű denevérek jelenléte eddig is ismert volt a tudósok előtt, ám nem sikerült megtalálni a kolóniát egészen mostanáig. A másik felfedezés szerint egy több mint 900 példányos, közönséges denevérekből álló csapat tanyázik egy pécsi ipari épületben. A Nemzeti Park hamarosan elkezdi az egyeztetéseket a kolóniák szálláshelyének hosszú távú védelméről. Utolsó felkészülési meccsét játssza a hétvégén a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat szombaton a horvát Vukovár együttesét fogadja. A mérkőzést délután 17:30-kor játsszák a Pécsi Stadion utcában. A meccsre a szurkolókat is várják. Jövő héten pedig kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon. A PMFC a nyitó meccset hazai pályán a Dunaharaszti ellen játssza.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnay utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, ám időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős az északi szél, reggel 20, napközben maximum 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Július 17-e van, és emiattől is sokkal, de sokkal fontosabb végre péntek. Rövidesen kezdődik a hétvége, lehet készülni legalábbis lélekben. A mikrofonnál este haték H. Horváth László, indítom a zenei maratont Britney Spears lágerével, Toxic.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Nagyon sokan készülnek nyaralni, hű utitás az utipatika, de hogy pontosan mit is érdemes bepakolnunk, ez kiderül holnap a Pécs Café Lágyban, a szokott időben 3 óra 15-kor kezdünk. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz Sugar Berci, vagyis Berry a Safri Duo, illetve most 95-ből Segi, ez már a Bombastic a Best FM-en.
1: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek az időjárás legfrissebb hírei, Pécset 33-34 fokot mérhetünk ezekben a percekben, és mai éjszaka megérkezik egy hideg front, méghozzá viharos széllel és körülbelül 2-4 mm csapadékkal, így holnap reggel egy picikét visszahűl majd a hőmérséklet 18-20 fokra, napközben a 32 fok a jellemző, és főként a délutáni óráktól feltámad majd a szél. A vasárnapi szeles lesz, valamint csapadékos 30-31 fokkal, aztán hétfőn még 28, a következő hét közepén összességében 24-26 fokot méretünk. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a 90-es klasszikus a Fugees-től Ready or Not, előtte játszik a Black Eyed Peas Hey Mama.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen!
3: Tánc?
2: Igen!
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
8: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksorok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szwebzenekar és a Jói Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
9: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hora látogatóközpontban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
11: FM. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting the pajamas.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Délután 4 órakor jönnek majd a legfrissebb hírek Pécsről, valamint a térségből, de addig is várom a közlekedési információkat. SMS Viber száma 30-as 889 Szentegyhetes. Most pedig irány a multidézés, jön ugyanis 1995-ből a két Uráló Kanibál, vagyis Kuka MC és Ricsipi, ez az Animal Cannibals, valamint a Takarítónő, a klasszikus, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Gwen Stefani vezényletével jönnek a srácok, felsorakoznak, rövidesen játszani is fognak. No Doubt, Hey Baby, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Kevesebb mint egy hét múlva kiderülnek a felvételi ponthatárok. Elhalasztották a hétvégi Balaton átúszást. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Kevesebb mint egy hét van hátra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok kiirdetéséig. Július 23-án kiderül, kit hová vettek fel a jelentkezők közül. A Pécsi Tudományegyetem idén is megszervezte ponthúzó partiját, melyet jövő csütörtökön tartanak a Széchenyi téren. A felvételizők idén is közösen várhatják a ponthatárok kihirdetését, miközben már délután 6 órától számos program várja a résztvevőket. Bemutatkoznak a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei, lesznek játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig a Moriones koncertezik majd. Művészetterápiás szemléletű programokat tartanak a Pécsi Zsolnai negyedben, július 18-án szombaton és augusztus 15-én. A szervezők azt írják, az alkalmakat azoknak szánják, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és élményekre, inspirációra vágynak. A nap során irodalmi séta, kiállításlátogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások és művészeti foglalkozások is várják a résztvevőket. Az eseményekről a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el tájékoztató. Nyári igazgatási szünetre készül a Harkányi önkormányzat. A hivatal tájékoztatása szerint július 20-a és augusztus 23-a között szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal helységeiben. Az ügyeket elektronikusan ez idő alatt is lehet majd intézni. A hivatali kapun az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz is eljuttathatóak a beadványok. Emellett hétfőnként lehetőség lesz az anyakönyvi ügyek személyes intézésére is. Új színpadfedést telepítettek Komlón, a közösségek háza mögötti szabadtéri területen. A szerkezet felállítása egy 10 éves terv megvalósulása. A fejlesztést elsősorban a nyári koncertsorozat hívta életre, de a fedett színpad helyszínt biztosít majd a kaptár egyéb programjainak, a komlói bányásznapok hivatalos fogadásainak, illetve árnyékolást nyújt a nyári napközis táborok szabadtéri foglalkozásaihoz. Nem tartják meg ezen a hétvégén a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és erős hullámzás várható a tónál a hétvégén. Így az úszók biztonsága érdekében az eseményt elhalasztják. A Balaton átúszás új tervezett időpontja július 25-e szombat, de a szervezők azt közölték, arról, hogy jövő héten megtartják-e az eseményt, július 23-án csütörtökön döntenek majd. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában, mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is, a gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsette a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak, a helyszínen szintén sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, ám időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős az északi szél, reggel 20, napközben maximum 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan kiderül, hogy hétfőn hol folytatódnak a véradások a Baranyában, de addig is játszom a dalokat, megállás, megszakítás mentesen. A mikrofonnál H. Horváth László, érkezik majd a Halott pénz, előtte itt a No Doubt, ez már a Hey Baby.
0: 101.7 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Egyre többen mennek kutyával nyaralni, hogy hogyan kell a pihenést megszervezni, mire figyeljünk oda. Erről beszélgetek a folytatásban Gellányiné Tóth Tündével, a Komlói Állatvédő Egyesület elnökével.
1: Hát most már ugye egyre többen társállatként tartják szerencsére a kutyákat, cicákat, tehát egyre többen mennek el nyaralni, kirándulni az állatokkal, nem hagyják otthon, bár nyilván működhet az is, hogyha esetleg olyan helyre megyünk, hogy nem tudjuk vinni, akkor mondjuk panzióban lehet őket helyezni, viszont hogyha jönnek velünk, akkor érdemes már az előkészületeknél odafigyelni, hogy olyan szállást foglaljunk, ahol egyrészt ugye kutyabarát, leegyeztetni ezt a szállásadóval, akkor is, hogy a kutyabarát, hogy mit valóban viszünk, mondjuk egy kutyát, macskát. Sokszor ennek nincsen mondjuk külön díja, de hogyha mondjuk van, akkor érdemes erre a szállásadónak a figyelmét felhívni, hogy viszünk magunkkal állatot ők, és akkor úgy készülnek. Illetve attól függetlenül, hogy mondjuk kutyabarát helyre megyünk, nem feltétlenül jelenti az, hogy mondjuk az összes szállásfoglaló visz magával, tehát érdemes tiszteletbe tartani a szabályokat, illetve hát a többi ember igényeit. Fontos, hogy ilyenkor inkább pórázzal sétáltassuk, vigyük magunkkal, szájkossár is ajánlott, illetve hát itt is készüljünk fel mondjuk a kullancs szúnyogvédelemre, vigyük a kedvencünk fekhelyét, legyen nálunk esetleg gyógyszer, hogyha szed, illetve hát attól függ, hogy mondjuk egy repülős, autós, vonatos út, tehát mindenhol megvannak a külön szabályok. Például a repülővel ott érdemes megnézni magát az országot is, ahova megyünk, mert egyrészt a repülőtársaságnak is megvan, hogy milyen magas kutyát mondjuk mekkora boxba lehet szállítani, illetve vonaton az például lehet szállító ketrecben vagy pórázon szájkosárral, viszont az autóban utazáskor a jelenleg érvényes szabályok szerint szállító box szükséges, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, mielőtt elindulunk utánnézni az aktuális szabályoknak.
0: Tündi, köszönöm szépen az információkat. Rövidesen szó lesz a véladásról, előtte viszont folytatódik a zenei maraton. Többek között Szab és Szabival és a Nagy Igazsággal. Nincs nő, nincs sírás. Előtte viszont romantikázunk, ez a Rednex és a Wish You a Hír.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hogy hétfőn hol folytatódnak a véradások a Baranyában, már is mondom a helyszíneket és az időpontokat. Elsőként megemlíteném a Mohácsi Transzfúziós Osztályos Intézetet a Szepesi tér 7-es szám alatt, ahol reggel 8 és délután 1 óra között lesz véradás. Mécsett a regionális félellátó központban a Pacsilta utca 3-as szám alatt 8-tól 3-ig várják a véradókat, míg a Bikkel óvodában a Rákóczi utca 13-as szám alatt 10 és dél között lesz véradás. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, többek között a Hősökkel, de jön majd a Brit Morcsiba is, előtte énekel Wolf Kati, Itt vagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár! Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket! Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Július 17-e péntek van, névnaposok az Elekek, valamint az Endrék. És van három születésnaposunk. Elsőként 74 éves David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró, aztán 43 éves Vásári André, operaénekes, őt egyébként az ország 2009-ben ismerte meg a Csillag születik tehetségkutatóban. Aztán 39 éves még Dézsi Darinka is, színésznő. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, előtte énekel Rúzsa Magdi, ez a Most Fehérre, a Best FM-en. Most fehér.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Ebben a kellemes melegben irány Kalifornia. Rövidesen Dante Tomasszal, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpage.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szwebzenekar és a Joé Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Jövő héten újabb helyszíneken bukkannak fel az adóhatóság munkatársai. Hétvégén egy hidegfront hatására előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a Mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Rendkívüli testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón, ahol az egyik napirendi pont a Komló Sport Kft. Működésének biztosítása volt. Az elmúlt napok egyeztetésének eredményeként olyan költségvetés készült, mely lehetővé teszi, hogy a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat elinduljon az NB1B következő idényében. A működés biztosításához önkormányzati támogatásra van szükség, illetve várják az állami és szponzori támogatások beérkezését is. Jubileumi programokkal ünneplik a Pécsi Pintérkert Arborétum alapításának 100. évfordulóját, ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közölte honlapján. A következő hetekben vezetett sétákon ismerhetik meg a különleges növényeket az érdeklődők, lesznek foglalkozások óvodások számára, és a park történetét is bemutatják. A programokról részletesen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalán lehet tájékozódni. Két új, országos szinten is jelentős denevér kolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsett. A Duna-Dráva Nemzeti Park közlése szerint egy ritka és fokozottan védett faj példányai élnek a PTS Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében. A csonkafülű denevérek jelenléte eddig is ismert volt a tudósok előtt, ám nem sikerült megtalálni a kolóniát egészen mostanáig. A másik felfedezés szerint egy több mint 900 példányos, közönséges denevérekből álló csapat tanyázik egy pécsi ipari épületben. A Nemzeti Park hamarosan elkezdi az egyeztetéseket a kolóniák szálláshelyének hosszú távú védelméről. Utolsó felkészülési meccsét játssza a hétvégén a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat szombaton a horvát Vukovár együttesét fogadja. A mérkőzést délután 17:30-kor játsszák a Pécsi Stadion utcában. A meccsre a szurkolókat is várják. Jövő héten pedig kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon. A PMFC a nyitó meccset hazai pályán a Dunaharaszti ellen játssza.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, ám időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős az északi szél, reggel 20, napközben maximum 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, Anivelet találkozunk holnap 3-kor a Beszten, ahol már is jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakításmentesen. Lehűtjük magunkat a svédekkel, Ace of Base, Life is a Flower, előtte izzadunk Dante Thomas-szal, szól a Miss California a Beszten.
0: 101 hét Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Ma éjszaka megérkezik az a hidegfront, ami viharos szelet hoz magával, és körülbelül 2-4 mm csapadékot. Holnap reggel a 20, napközben a 32 fok a jellemző, maradni fog a szél. A vasárnapi szeles lesz, valamint csapadékosabb 4-6 mm-es hővel, ott reggel 20, napközben a 31-32 fok a jellemző. A következő hét 28 fokkal nyit, míg a hét közepén visszaesik a hőmérséklet nagyjából 24-26 fokra. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan romantikázunk, Bagosi Brothers Company Boldog Idők, előttét a Topaz és a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Télesi Istvánnal, a PTE professzorával. Ugye témánk az utipatika, ezen belül is, hogy hogyan lehet kezelni a gyomorégést.
2: Van ide tartozó még egy hatóanyag csoport, ezek az úgynevezett nyálkahártya bevonók. Ezeket elsősorban azoknak a betegeknek, vagy azoknak a személyeknek szoktuk javasolni, akiknél korábban volt már valamilyen gyomornyálkahártya, vagy bélnyálkahártya károsodás, amiből ők kigyógyultak, de nem akarják azt, hogy a kínai kaja, vagy az indiai csípős kaja, az visszahozza nekik ezt a károsodást, gyomorfal károsodást. Ezeknél az úgynevezett bizmuszusztalicilát tartalmú intestál nevű készítményt javaslom. Ez beszerezhető vén nélkül is, és ez szépen egy kony, de megbízható bevonatot fog alkotni a gyomor és a bél nyálkahártyáján. Nos, ezzel a gyomorbéltraktust befejeztük is, térjünk még ki az allergiás megbetegedésre. Allergiás megbetegedések, hát itt Magyarországon főleg majd most fog indulni ugye a parlagfű, ez igen, népbetegségnek lehet mondani, mert igen, sok mindenkit érint. Ezen kívül, ha elmegy az ember kirándulni, és megkarcolja magát különböző növényekkel, vagy érintkezik különböző növényekkel, vagy ne az Isten megcsipkedi a szúnyog, vagy valami más, akkor a szervezet allergiás reakcióval válaszol erre. Tulajdonképpen kétféle ellenszerünk is létezik erre. Az egyik, amit célszerű betenni a utipatikánkba, ez a úgynevezett szisztémás hatású szer, tehát amit be kell venni. Egy kis tabletta, azt bekapom, és gyakorlatilag a szénanáthámat megelőzi, vagy csökkenti a szúnyogcsípés okozta kellemetlen viszketést. Ilyennek a régebbi típusúak, de már nem az ősrégi típus, aminek sok mellékhatása volt, hanem ez az úgynevezett második generációsak. Ez a cetirizin, amik Zyrtec, Cetimex, Revicet néven szerepelnek, vagy ennek a tisztított változata a levocetirizin, ezzel a hisztizint, leertazin, novotetrin, tizál, zilola néven szerepelnek. Ezek mind vénnyel beszerezhetők, tehát ilyet érdemes betenni a táskába. Úgy ebben a csoportba tartozik még a loratadin, ami régen klaritinként indult Magyarországon is, manapság már inkább a zerolint használjuk, ugyanez annak a licenc terméke, lényegesen kedvezőbb áron van, mint a klaritin. Aztán vannak a modernek, ezek közül gyakorlatilag kettő az, ami beszerezhető, az egyik a fexofenadinnak a Fexgen elnevezésű készítménye, Fexgen, a másik pedig a bilastinnak a Lendo Neo, vagy Lendin, bocsánat, Lendin Neo. Ugye a Lendin az vényköteles, de itt is megcsinálták azt trükköt, hogy hozzáférhető legyen, hogy tettek hozzá egy kiegészítést a névbe, hogy Lendin Neo, ezzel elveszítette a TB támogatását, viszont bárki számára megvásárolható. Tehát ez is az egyik legmodernebb, legutóbb engedélyezett ilyen antiallergiás.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, hamarosan jön a kompakt diszkó, előtte itt van Nene és a későre jár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje. Sejjei termálfürdő.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
3: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksorok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szwebzenekar és a Joé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
5: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
6: Hírek a Best FM-en. Drónokat is bevet a MÁV a tragédiánk megelőzéséért. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
7: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áramütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. Egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
6: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzemeladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogyvár megyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
8: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Nácsi Flexrában a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? Egy óra erejéig, szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a péntek, Nácsi Flex.

Egy jó 20 évet azért kellett rá várni, de végül mindketten eljutottak Magyarországra. Tavaly volt a Sziget egyik headlinere Nelly Furtado, idén pedig már egy fesztivál fellépésen túl is van Tim Balant. Talán egyszer majd az is megadatik, hogy ők együtt így egyszerre a színpadon nyomják el a Promiscuous-t.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slim Fit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: No matter what you do, baby, we gon' shine, and you know.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift extra. Minden pénteken, 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensük, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Joe Austiról, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
6: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
5: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, a szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Megvan a sztori? Ez most jött velem szembe. Na. 26 év késéssel kapott Grammy-díjat az Eve.
8: Aztán, mire?
7: Hát azt hiszem, hogy kapott ezért talán a Let Me Blow Your Mind-ért, ugye kapott, igen. Akkor jött be ez a kategória, hogy egy rapper, egy énekes, és akkor csináltak is a Grammy-nél egy ilyen kategóriát, hogy Best Rap Song Collaboration. És a Roots-nak az egyik dalában ő szerepel, de valamiért, valami adminisztrációs hiba miatt ő nem került fel a kreditbe, ugye?
8: A kreditek közé, igen.
7: És az a dal Grammy-díjat nyert.
8: Ja, és akkor most így pótoltak.
7: És így nem tudom, hogy miért kellett erre 26 évet várni, de hogy az idei Grammy díjkihoztól mondták, hogy ja, egyébként már neked van még egy Grammy 2000-ből, az tessék.
8: Nagyon kedves, jó tessék.
7: Úgyhogy most már a kettőszörös Grammy díjas Eve érkezik Gwen Stefanival. Köszönhetően Slim Fit Szabinak, mert ahogy mondtuk, a mai Night Shift Extra-ban hip-hopot és R&B-t pörgetünk.
8: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift.

0: a Best FM-en.
1: Hát ez egy picit időzavar vagy, Szabikám. Hát az ilyen óriási nagy fogadalmak, életmódváltás, az mindig évvége, január 1.
2: Na, hát pont ezért nem.
1: Na, meséljél!
2: Az az igazság, hogy öregszem, meglepő módon.
1: Ugyan már, régebb óta vagy fiatal, ezt úgy szokták mondani.
2: Így van. Szóval, hogy eldöntöttem, hogy életmódváltás.
1: Igen.
2: És kajával kezdem. Úgyhogy most pár napja még csak, de próbálom tartani magam. És csak zöldség, hús, no glutén, no cukor, és így próbálkozom, hogy hát, ha sikerül egy kis, egy pár kilót elveszíteni.
1: Mennyi a cél?
2: Nincs cél. Tehát nem számokban van kifejezve a cél, inkább forma.
1: Ja, forma. Aha.
2: Forma meg közérzet, igen.
1: És már ezért, mert én pont múltkor az autószerelőm milyen látványos fogyáson ment keresztül, és akkor ő is mondta, hogy muszáj volt, ezért, stb. Mm-hmm. A munkát is túltolta, stb. De mondta, hogy ő az első napokban azt mondja, hogy bármelyik sárhányot meg tudta volna enni ott a műhelyben, mert az olyan éhes volt.
2: Ne, az a vicces, hogy nem vagyok éhes. Tehát, hogy ez a nagy meleg is lehet, hogy közrejátszik, és töredékét eszem annak, mármint mennyiség is, mint eddig. Megpróbálok olyan kajákat enni, ami így telít. Például a, van ez a kukorica kenyér.
1: Ja, igen.
2: Az a sárga, ropogós kenyér.
1: Ja, igen.
2: Nem mondjuk ki.
1: Igen.
2: Hogy net,
1: a nylon kenyér.
2: Net kenyér. Igen, és tök jó, mert az ugye 10 deka. Viszont megeszek belőle 5-öt vagy 6-ot, és eltelít. Aha. És utána nem vagyok éhes egy jó darabig. Tehát ilyenekkel próbálok kompenzálni.
1: És aztán mi lesz mellé a sport? Gondolom lesz valami?
2: Hát valami egyszer lesz, még nem tudom. Valamit kell...
1: Figyelj, a Lauerre beszéljél, ő is, mert ugye brutális fogyáson ment
2: keresztül. Igen, igen, igen.
1: De hogy nekem múltkor mondta, hogy egy komplet embert ledobott magára, vagy 70 kiló fogyott. Én azt hittem, hogy ilyen 30-40, ami azért szintén azért megsüveleged, de 70 kilót ledobott magára.
2: Aztán.
1: Fuss, Krisz, fuss, ugye, mert meg egyfolytában nyomta maratonokat. Na, majd lehet, hogy majd ez te is egy jó vivicsitára van, az még nem is.
2: Nem tudom, de nem, futni nem fogok, ez biztos.
1: Azért annyira nem fogsz életmódot váltani.

0: Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Mi volt most az apropója ennek a Jay-Z New York-i koncertnek? Csak semmi szülinap volt? Hogy mi volt az?
2: Lemaradtam.
1: Természetesen. Jó, van, akkor volt nagy izé New York-ban, talán a Madison Square. Nem. Metz, a Metz stadionban volt. Rihannát meghívta. Nyilván a Beyoncé. Tessék?
2: Alicia Keys-t gondolom.
1: De mindenki ott volt. Én azt hittem tudod, hogy mondom, mint a új lemez, vagy csak szülinap.
2: Nem, most
1: vagy...
2: nagyon sokat dolgoztam, és teljesen kimaradt maximálisan a social media.
1: Na, de és akkor új mixek se kerültek fel a...
2: A Mixcloud oldalamra. Nem, ami Mix.

0: a Best FM-en.
1: És akkor most annyi munka lesz, hogy ma este is meló, és majd aztán majd a melóból jössz majd holnap vissza a rendes időbe, amikor szoktál zenélni?
2: A meló most nem meló, hál' Istennek, úgyhogy most pihi, majd augusztusban től lesznek még történések.
1: Jó van. Hát tehát akkor holnap akkor megszokott helyen, megszokott időben, este hétkor számíthatunk
2: rá. Igen, kiszállok itt a hálózsákomból, visszaterülök, beállok ide a pult mögé, és nyomjuk.
1: Így fog történni. Jó van, Szabikám, köszönjük szépen, hát akkor nem búcsúzom, nagyon holnap úgyis találkozunk.
2: Így, így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltűnik az EBADO, duplájára nő a levegő terhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBADO, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen. Mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a Depeche Mode-nak 15, az Seal-nek 4, és az Justin Timberlake-nek 1. Bár igaz, azt még NSYNC-es korában hozta. Hogy mi ez? Hát a magyarországi koncertek száma, ami persze Seal esetében majd hamarosan egyel nőni fog. Mindhárman érkeznek a következő órában 8 és 9 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, a Best FM.

Where the Moo Moo makes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. 3, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Embervédelmi drónokat vett be a MÁV, már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például Csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzemeladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Akár kőkemény kanadai rocker vagy, akár kedves arcú szőke lánya a szomszédból, aki mélabús baladákat énekel gitárkísérettel, néha nem árt kilépni a komfortzónából és mondjuk elmerészkedni az elektronikus tánczene világába. Brian Adamsnek és Dágyónak is bejött. Jön a One Step Too Far, és az óra legelején a Don't Give Up.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozálla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudom, tehát jó volt ez most így két napig, hogy nem volt zápor, zivatar, meg hidegfront. Most miért kell visszatérni megint a szerdai állapotokhoz? Holnapra ezt ígérik a meteorológusok. Visszaesik a hőmérséklet 4 fokkal, de azért még így 30 fok fölött maradunk, ez nem probléma. Viszont tényleg a közepesen felhőség és a hidegfront zivatarokkal az már sokkal nagyobb probléma.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit popzenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorshajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorú

Best of a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

vagyok, folytatásairól, előzmény filmjeiről már eddig is volt szó. Hát pár héttel ezelőtt új hírek láttak napvilágot Will Smith-szel kapcsolatban. Könnyen elképzelhető, hogy a Randi Guru is majd folytatást kap, nem is olyan sokára. Jön a Getting Jiggy with it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma július 17-én van az Emojik világnapja. Arra még lenne tippem, hogy mondjuk a Desert Roast vagy a Top Shot, meg mondjuk a Just a Girl-t egyetlen emojival hogyan is kéne leírnom, de bajban lennék mondjuk a Real Slim Shady-vel, a The Boy Is Mine-nal vagy a Freestyler-rel. Jön a mai utolsó rejtevesztem.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: sötét és szoptatott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best of a legjobb zenék Brightoni duóról van szó, úgyhogy lehet, hogy ők is most ott csápolnak Fatboy Slim buliján. Jön a Freemasons és az Uninvited.

Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek erre a hétre, úgyhogy indulhat a hétvége. Holnap természetesen 6-kor jövök megint, pont úgy, mint ma, majd Slinkit Szabival együtt nyomjuk a 120 percnyi mixet, mert ugye a mai Night Shift extrában a holnapot előre hoztuk mára, és akkor holnap is ma lesz, vagy na mindegy. Szóval, hogy szombat lévén majd hip-hopot és R&B-t fogunk pörgetni 18 és 20 óra között, utána pedig Big Favi Tomi lesz a Night Shift házigazdája. Jön a Gorillaz, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Dip Trap, Fantasia.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat. Step two.